0: Meg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térre alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás Szabad Strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a Szabad Strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai Safe program végrehajtásának. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000-re feletti

0: Portugáliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság az év elején 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az Európai Biztonsági Akcióprogramok keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. A belügyminisztérium 10 nyugdíjasa közül 6-an 5000 lej feletti nyugdíjat kapnak, és átlagosan 50 éves és 3 hónapos korukban hagyják el a rendszert. Írja az Adevarul. A belügyi dolgozók épp ezért nem örültek a kormány azon tervének, melynek értelmében az állami szférában tilos a bér és nyugdíj halmozása. De már a nyugdíjkorhatár emelése is nem tetszést váltott ki. A Romániai Rendőrök Szakszervezeti Szövetsége közleményben fejezte ki nem tetszését a törvényjavaslat miatt, amely korlátozza a katonai nyugdíj és a fizetés egyidejű felvételét. Különösen azt a pontot kifogásolják, amely 85%-kal csökkenteni a nyugdíját azoknak, akik továbbra is az államnak dolgoznak. Évente mintegy 200 millió liter bort értékesítenek feketén Romániában, írja az Economica.net. A hivatásos borkóstolók romániai egyesületének számításai szerint ennek a mennyiségnek a piaci értéke 3 milliárd lej körül van, ami 570 millió lej kiesést okoz az államkasszának az áfa behajtás terén. A szervezet úgy látja, hogy a kialakult helyzetért nagyrészt az inkoherens törvényi szabályozása felelős. A szabálytisztelő termelőkkel szembeni elbánás aránytalan. Bár a bor jövedéki adója alacsony és nem generál jelentős költségvetési bevételt, az adminisztratív kötelezettségek valós nyomást gyakorolnak az ágazatra, korlátozva a beruházási és fejlődési lehetőségeket. A hazai pincészetek 2025-ben 4,1 millió hektoliter bort állítottak elő, 29%-kal többet, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Azok

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. So hot.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat a lakossági árak csökkentése helyett a bónuszok osztogatását választotta. Azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Figyelmeztet a nagyváradi polgármesteri hivatal. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ilja Balozsán élesen bírálta a hidroelektrikát, amiért a vállalat inkább nyereséget termelt és a magas fizetések mellett 150-180 ezer eurós teljesítménybónuszokat fizetett, ahelyett, hogy beruházásokat hajtott volna végre. Amikor a hidroelektrika a rövid távú nyereséget és a bónuszokat választja a stratégiai beruházások helyett, nem csak a vállalat veszít, hanem mindenekelőtt a fogyasztó, aki végül sokkal drágább energiát fizet, mint amennyi indokolt. Ha minden duzzasztógát mellé energiatároló akkumulátorokat telepített volna úgy, hogy a déli órák megtermelt teljes mennyiséget eltárolják, majd este betáplálják, az nagyobb nyereséget jelent a hidroelektrikának, és akár 30%-kal alacsonyabb árakat a lakosságnak, állította a miniszterelnök. A nagyváradi polgármesteri hivatal arra figyelmezteti a lakosságot, hogy azok, akik lakóhelyi parkolóhelyen rendelkeznek, legkésőbb június 10-éig kötelesek frissíteni szerződéses adataikat a város digitális parkolási platformján. Az intézkedés célja a nyilvántartások pontosítása és a parkolóhelyek használatának átláthatóbbá tétele. A parkolóhely megtartásához három fontos lépést kell elvégezni. Elsőként azoknak, akik még nem rendelkeznek felhasználói fiókkal, regisztrálniuk kell az önkormányzat online felületén. A második lépés a meglévő adatok ellenőrzése és frissítése, a harmadik pedig az azonosító tábla kihelyezése a parkolóhelyen. A romániai munkavállalók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül hasznos eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Ugyanakkor kétharmaduk attól tart, hogy túlzott függőséget okoz. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Azure Press ismertetett. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet azzal, hogy az AI-t érzelmek, motiváció vagy pszichológiai állapot értékelésére használják. Ők úgy vélik, hogy az emberi kapcsolatok és a csapat dinamikák alakításában nem kellene szerepet vállalnia a mesterséges intelligenciának, ami pedig a digitális túlterhelést illeti. A megkérdezettek szerint szükség van technológiamentes, kifejezetten emberi interakcióra szánt terekre is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos árat fizetnek az állampolgárok a hallogatott állami reformokért. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyvállalati önkormányzat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia sikeresen felszabadított 350,7 millió eurót az uniós helyreállítási források harmadik eddig befagyasztott részéből. Ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt. Jelentette be Facebook oldalán Drágos Puszláró, beruházási és európai projektekért felelős miniszter. A helyreállítási tervhez kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia még 2023-ban nyújtotta be. Az Európai Bizottság pedig 2025-ben döntött egyes összegek részleges felfüggesztéséről, mivel több reformot nem teljesítettek megfelelően. Emlékeztetett bejegyzésében a tárca vezető. A Rogérius negyed átalakítása és a Szilvás rendezése is szerepel azok között a projektek között, amelyek előkészítésére már most pénzt különített el a nagyváradi önkormányzat. A Rogérius negyedre vonatkozó terv egy átfogó városrehabilitációs elképzelés. A Sebes-Körös jobb partjának rendezése is a projekt része. Az érintett szakasz a Szobáta és a Dénszus Jánó híd között található. A cél, hogy a jelenleg elhanyagolt részek egy jól használható, vonzó városi térré alakuljanak át. A hasonló projekt a Szilvás szabad strand infrastruktúrájának a kialakítása, illetve korszerűsítése. Ennek részeként a szabad strand is megújul, amely részben homokos, részben füves felületeken várja majd a látogatókat. A Romániában alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett. Derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautóprogramok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan, az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert képzeljétek, új irányt vehet a romániai középiskolai oktatás. Aláírásra került az a rendelet, amely jó elhagyja az alternatív kerettanterveket, valamint kijelöli azt a 32 líceumot, amelyek részt vehetnek az országos kísérleti programban. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák nagyobb szabadságot kapjanak saját kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatuk kialakításában. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy szerintetek mennyire lesz ez működőképes. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek.

Záró nagyvára, ez itt a reggeli plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok, meg persze faggatózik is nálatok ma annak kapcsán, hogy szerintetek mennyire lesz működőképes, ha a líceumok nagyobb szabadságot kapnak saját kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatuk kialakításában. Ez a kezdeményezés elméletben jelentős áttörés hozhat a romániai oktatás modernizációjában, de a gyakorlati megvalósítása számos kihívással néz szembe. A jövő tanévtől induló kísérleti programban résztvevő 32 líceum számára a reform nagyobb autonómiát és rugalmasságot ígér. A szakértői vélemények szerint a siker azon múlik, hogyan kezelik az olyan akadályokat, mint például a vizsgarendszer merevsége, bár a tantervek változnak, az országos vizsgák, például az érettségi szerkezete és követelmény rendszere egyelőre nem igazodik teljes mértékben a kísérleti modellhez, ami hátrányba hozhatja a diákokat a standard méréseknél. Aztán felléphet ugye forráshiány is, a reform sikere nagyban függ a tanárok képzésétől és a technikai eszközök, például laboratóriumok elérhetőségétől, amire bár van uniós forrás, a helyi szintű megvalósítás akadozhat, és persze a kisebbségi szempontok mellett sem kellene ugye elmennünk, egyes vélemények szerint az új kerettantervek nem kezelik kellő alapossággal a speciális osztályok, például két tannyelvű vagy intenzív tagozatok sajátosságait, úgyhogy érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mennyire lesz működőképes, ha a líceumok nagyobb szabadságot kapnak saját kompetencia alapú oktatási kínálatok kialakításában. Én továbbra is a legjobb zenét

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszú. Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mennyire lesz működőképes a líceumok, nagyobb szabadságot kapnak, saját kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatuk kialakításában. Összességében a program egy fontos lépés a decentralizáció felé, de valódi hatékonyságát az első évek tapasztalatai és a vizsga eredmények fogják igazolni. Nagy pozitívuma ugyanakkor, hogy a diákok nagyobb szabadságot kapnak a választható tantárgyak kiválasztásában, így saját érdeklődésüknek megfelelően állíthatják össze órarendjüket. A tervezett kerettantervek ennek megfelelően prioritásként kezelik a jövő orientált területeket, mint például a robotika, a 3D technológiák, a digitális vállalkozói készségek és a mesterséges intelligencia. És persze az is nagy előny, ha az iskolák saját maguk alakítják ki a tantárgyak elosztását és az óraszámokat, ami lehetővé teszi a helyi közösség és a munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodást. Na de érdekelne, hogy ti hogy látjátok? Szerintetek mennyire lesz működőképes, ha a líceumok nagyobb szabadságot kapnak saját kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatok kialakításában? Van kint ezzel kapcsolatban egyébként egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez természetesen egy komment formájában megírhatjátok most is a véleményetek, én pedig

Jó reggelt Nagyvár, az elmúlt percekben Lady Gaga slágeret szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek továbbra is jó hírei vannak. Marad a nyárias idő, jelen pillanatban is már 12 fokot mérhetünk. Napi maximumként pedig a délután folyamán olyan 26 fok körül fogunk tudni. Időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és néha egy-egy felhő is bekúszhat egyébként fölénk, de ennek ellenére sem kell csapadékra számítani, mint ahogyan fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Az, hogy az utakat jelen pillanatban mennyire terheli forgalom, azt nem tudom, mert erre vonatkozóan nem küldtetek még infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkiválóbb.

6 óra 42 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ismét hosszúsanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is. Például, hogy várhatóan a hét második felére megszűnik a Füstös híd környékén a forgalmi fennakadás, amelyet a jelzőlámpák cseréje okoz. Csúcsidőben több 10 méteres kocsisorok alakulnak ki, ugyanis a régi jelzőlámpákat leszerelik, emiatt a forgalom is lassabban halad. A kivitelező múlt hét óta dolgozik a jelzőlámpák cseréjén, minden vezetéket lefektettek, jelenleg a berendezéseket szerelik fel, a mai napon pedig üzembe helyezik az új intelligens jelzőlámpákat. A kábelek hálózatát úgy vezették a föld alá, hogy szükség esetén a jelzőlámpák a híd helyén épülő aluljáró elkészültét követően pár méterrel arrébb helyezhetők legyenek. A városvezetés azért döntött úgy, hogy a jelzőlámpákat még az aluljáró megépítése előtt cserélik ki, ugyanis a beruházás uniós forrásokból valósul meg, az országos helyreállítási terven keresztül, a finanszírozás határideje pedig augusztusban zárul, így még júniusban szeretnék lezárni a teljes munkálatot. A kamerákkal, radarokkal és szenzorokkal működő új rendszer lehetővé teszi, hogy Nagyvárad közlekedése rugalmasabban az aktuális forgalmi igényekhez igazodva működjön. A Teodor Nes híd és a Stefán Csermáre út kereszteződésében zajló munkálatok a jelzőlámpák cseréjének második szakaszában történnek, amely összesen 23 kereszteződést érint. Ugyanennek a projektnek a keretében hétfőn munkálatok zajlottak a Stefán Csermáre út és a Transzilvániai utca kereszteződésében, ahol ásásokat végeztek a vezetékek cseréje érdekében. Aztán előkészületek zajlottak a Transzilvániai utca és a Moldovéi, illetve a Kornéliu Kopasz utcával való kereszteződésében lévő jelzőlámpák cseréje okán is. Ezzel párhuzamosan előkészületek folynak az Alexandru Alvarescu utcán, majd pedig a Kolozsvári úton is a közlekedési lámpák cseréjét érintően, szóval lesz majd még pár hely, ahol lehetnek fennakadások a következő hetekben, úgyhogy kitartás mindenkinek, mi küldjük hozzá a legjobb.

6 óra 52 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy szerintetek mennyire lesz működőképes, ha a líceumok nagyobb szabadságot kapnak saját kompetencia alapú és jövő orientált oktatási kínálatuk kialakításában. Szász Roland például azt írja, ez olyan, mint a közgazdaság tantanár, akinek nincs cége, vagy a pszichológiai tanár, aki kattantabb, mint én, stb. Én úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy engem azt tanítson, ki fel is tud mutatni valamit, nem csak a diplomáját. Aztán Dalos Aranka is írt, ha jól értem, akkor a diákok választhatnak olyan tantárgyat, amit szívesen tanulnának. Ez nem lenne rossz, de akkor az eddig tanultakkal mi lesz? Az is marad? Akkor ez plusz óraszám? Melyik tantárgyat veszik ki? Melyik tanárnak nem lesz elegendő óraszáma? Remélem jól értettem a kérdést. Jól értetted, egyébként pont ez a lényeg, hogy ez líceumként változna. Na de erre majd visszatérünk, amikor már konkretizálódik. Aztán Szaboros József is írt, szerintem pont annyira lesz működőképes, mint a kormányunk egy ideig. Aztán Csiki Pál is kommentelt, a mi időnkben is volt ilyen, csak azt kötelező plusz órának hívták. Nagy választék nem volt, vallás vagy alkotmány, ha jól fordítom, konstitúcia, mert azt románul tanultam, már csak az ország neve miatt is, szóval működni fog, ha lesznek diákok. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, igazából ez engem már nem érint, mert már nagyok a gyermekeim, de az ilyen jellegű kísérletekben általában a gyerekeknek lesz nehéz, több óra, több tantárgy, na de majd meglátjuk. Így van, majd meglátjuk, nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és érkezik ide a stúdióba hamarosan hozzá Manita, és akkor fogunk még MTM-a kapcsán is további beszélgetéseket folytatni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megbukott a Bolozsán kormány, politikai káosz vár Romániára. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megszavazták a PSD, az EUR és a Béke párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. A válság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormány, és bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kabinet ellen. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig maradt hivatalban. A Bolozsán kormány a 7. kabinet, amelyet bizalmatlansági indítvánnyal buktattak meg a rendszerváltás utáni Romániában. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Edimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben, terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz ma is az ég volt, ennek megfelelően esőre egyáltalán nem kell számítani. Jelenleg 12 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 26 fok körülre várható a délután folyamán. Közepesen erős légmozgás mellett és front

0: osszátok meg velünk. Jó utat és sok türelmet!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
2: És Hosszú Sanyival. Május 6-a, szerda van. Boldog névnapot kívánunk Ivett és Frida nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
0: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket. És hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő a legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a Város Egyetlen Magyar Nyelvüzen és Ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek! Cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet!
1: Új irányt vehet a romániai középiskolai oktatás. Mihály Dimian, oktatási miniszter aláírta azt a rendeletet, amely jóvá hagyja az alternatív kerettanterveket, valamint kijelöli azt a 32 liceumot, amelyek részt vehetnek az országos kísérleti programban. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák nagyobb szabadságot kapjanak saját, kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatuk kialakításában. A programban szereplő iskolák több nagyvárosból kerültek ki, többek között Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Temesvár, Braila, Buzau, Konstanca és Krajova. A lista állami, magán és felekezeti középiskolákat egyaránt tartalmaz. A kezdeményezés az országos program az alternatív liceumi kerettantervek rendszer szintű pilotálására lehetővé teszi a résztvevő intézmények számára, hogy saját igényeikhez igazítsák a tantervet. A hangsúly a kompetenciák fejlesztésén, valamint a jövő kihívásaihoz való alkalmazkodáson van.
0: Hoppa, hoppa, hoppa! Mert ez már igazán 21. századi kezd lenni. Érdekelne egyébként, hogy vajon ott akkor a tantervnek a kialakítása az a tanárok által történik? Tehát, hogy akkor az adott tantárgyat tanító tanárok összeülnek, és akkor ott megbeszélik az iskolákra lebontva, vagy összességében a felsorolt városokban található intéző, 32 talán, ha jól emlékszem,
1: igen, ott
0: a 32 liceum, hogy ezek ülnek össze és megbeszélik, hogy mi legyen ez az alternatív tanterv, vagy mindenki sajátot csinál.
1: Én úgy értelmezem, hogy mindenki sajátot. Tehát, hogy mindenki saját maga döntheti el, hogy ebbe az alternatív kerettanterbe pontosan mi fog beletartozni, hogyan és miként fognak oktatni. Gondolom, hogy van egy csapás, amin ugye mindenki halad, tehát, hogy azt a bizonyos információt mindenkinek át kell adni, csak másképp csomagolva. Tehát nagyon leegyszerűsítve én így tudom elképzelni. Okay. Ezt a dolgot.
0: Igen, egyébként ez valóban így lenne normális, de hogy mégiscsak fura azért, nem? Tehát, hogy minden intézmény külön azt eldönti, vagy az intézményeken belül akkor pár tanár eldönti, hogy hogyan
1: fognak, igen, hogyan és miként fognak tanítani.
0: És akkor itt ebbe az is benne lesz szerint, hogy behoznak új tantárgyakat?
1: Hát erről nem szól a fáma, de nem hiszem. Azért én mondjuk kétlem. Igen.
0: Nem olyan rég.
1: Igen, én kétlem, hogy azért ennyire szabad kezet kapnának.
0: Minden esetre izgalmas, és már hogyha ez egy új kezdeményezés, akkor biztosan levonják majd a konzekvenciákat egy bizonyos idő után.
1: Egyébként van szó arról, hogy új tantárgyak bevezetése is lehetséges lesz.
0: Találtál valamit?
1: Hát igen. Tehát itt van még egy olyan információ, amit ugye el tudunk mondani, hogy a programba való bekerüléshez az iskoláknak részletes pályázati dokumentációt kell benyújtaniuk elektronikus formában. Ennek része többek között egy legfeljebb 20 oldalas elemzés az intézmény szükségleteiről és kapacitásáról, egy úgynevezett SWOT analízis, a program céljainak és innovatív elemeinek bemutatása, a várt eredmények és hatások részletezése, a megvalósítás módszertana, beleértve az órák elosztását és figyelem, új tantárgyok bevezetését, a tanári kar felkészültségének igazolása, kockázatelemzés és ellenintézkedések, valamint a tanulók jogainak biztosítására vonatkozó etikai szempontok. Hű! Azért az elég kemény.
0: Az azért elég.
1: Elég komoly pályázati dokumentáció kell. Tehát, hogy elviekben lehetőség van arra, hogy új tantárgyakat bevezessenek, de hogy tulajdonképpen milyen új tantárgyak lehetnek ezek, vagy egyáltalán jóvá hagyják-e, az már egy másik kérdés. És én azért ezt így kicsit tartózkodva fogadom, hogy mennyire lehet majd új tantárgyakat bevezetni. Például ugye sokat emlegetjük a pénzügyi ismereteket.
0: Így van,
1: hasznos dolog lenne.
0: Mondjuk azt a tanügyminiszter ő is javasolta, szóval nem elképzelhetetlen, hogy lesznek olyan intézmények,
1: amit behoznak. Most ezt én csak így példaként hoztam fel, de
0: egyébként ez jó.
1: Lehet, tehát, hogyha mondjuk egy művészeti liceum, lenne. Akkor lehet azt fogja mondani, hogy balettoktatást szeretnek.
0: Persze,
1: most
0: nyilván,
1: mondtam valamit.
0: Okay. Ja, igen.
1: És akkor az már majd egy más kategória.
0: De egyébként ez az, hogy itt azért attól is függ, hogy milyen liceumokról van itt szó, tehát hogy milyen típusúak ezek az oktatási intézmények. Szóval Hú, hát nem tudom, ez meg már megint egy nagyon más irány, szóval nem egy egységes tanterv lesz akkor, hanem hogy intézményenként ez fog változni, specifikált
1: lesz. Gondolom,
0: szeretnék
1: valamiképpen felmérni ezt, nem? Hogy mennyire hasznos a rugalmasság, tehát hogy mennyivel lesznek motiváltabbak a gyerekek a tanulásra.
0: Igen, neki ez a veszélyparipája.
1: Az egyik korábbi hírünkhöz.
0: Így van, erről beszéltünk, hogy ő abszolút ezt tűzte a zászlajára, hogy ez a meggyőződése, hogy szerinte csak akkor fog jól alakulni majd az oktatási rendszer, hogyha azt tanulhattak a gyerekek, amit ők szeretnének.
1: Ami jobban érdekli őket, vagy legalábbis olyan módon, ami egy kicsit figyelemfelkeltőbb, de egyébként én látok ebben fantáziát.
0: Van, abszolút van. Meg kell próbálni, ilyen
1: még
0: nem volt.
1: És egyébként még tart a jelentkezési szakasz, tehát hogyha van a hallgatóink között olyan intézményvezető, aki esetleg az iskoláját szeretné ebbe a programba benevezni, akkor még megteheti, mert még jelenleg tart a feliratkozási időszak.
0: Így van, drukkolunk egyébként, hogy ez megtörténjen, mert akkor legalább így mi is megtapasztalhatjuk test közelben, hogy hogyan működhetne ez. És addig is persze adjuk nektek a legjobb zenét.

0: Great Snack.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Majális, ahol a tavasz életre kel. Pesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
1: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megbukott a Bolozsán kormány, politikai káosz vár Romániára. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megszavazták a PSD, az EUR és a Béke párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. A válság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormány, és bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kabinet ellen. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig maradt hivatalban. A Bolozsán kormány a 7. kabinet, amelyet bizalmatlansági indítvánnyal buktattak meg a rendszerváltás utáni Romániában. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz ma is az ég volt, ennek megfelelően esőre egyáltalán nem kell számítani. Jelenleg 12 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 26 fok körülre várható a délután folyamán. Közepesen erős légmozgás mellett és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
0: Javában zajlik a reggeli csúcs, a városba bevezető utak zsúfoltak is, lassan a belvárosban is nehézkesebben lehet haladni, és persze, ha van még tudomásatok valamilyen forgalmat nehezítő tényezőről, akkor írjatok, hívjatok 0359 1722 22 a telefonszámunk, valamint ha írni akartok SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen, akkor ezt megtehetitek a 0734 17 22 22-re. Kitartást mindenkinek!
1: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
4: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy elképesztő mennyiségű szemét termelődik az Európai Unió országaiban. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Az Európai Unióban az egyfőre jutó települési hulladék mennyisége 517 kg volt 2024-ben, 6 kg-mal több, mint 2023-ban, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala. A legnagyobb mennyiségű települési hulladékot a vizsgált évben az osztrákok 782 kg per fővel, a dánok 755 kg per fő és a belga 699 kg per fő nemzetiségű polgárok termelték. A legalacsonyabb mennyiséget Romániában 305 kg per fő, Észtországban 375 kg per fő és Lengyelországban 387 kg per fő jegyezték fel. Az Európai Unióban személyenként átlagosan 248 kg háztartási hulladékot hasznosítottak újra 2024-ben, szemben a 2023-as 246 kg per fős átlaggal.
0: Hoppá!
1: Ez tényleg rengeteg szemét, én most el vagyok képedve.
0: Nagyon sok, igen, és ezt így belegondolva, hát mondjuk egy évre levetítve, igen, lehet, hogy van ennyi.
1: Van most ennyi, több mint 300 kg egy évre.
0: De ebben most minden benne van, amúgy szerintem. Tehát, hogy ebbe benne van a fekete, a barna, a sárga, a kék, tehát ugye a papír, minden, az üveg, ebben minden benne van, és azért... Az üvegnek van súlya, csak úgy felhívnám a figyelmet, meg alapvetően a kutyagumilak is van súlya,
1: ja,
0: mert ugye a fekete kukába az kerül. Meg persze magának szerintem ebbe beleveszik egyébként a szerves hulladékot is, a lebomlót, amit a barnába teszel.
1: Igen.
0: Hát ott is azért van, ugye az ételmaradéknak van azért súlya. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem ez a 300 kiló körüli mennyiség, amit mondtál, hogy ugye Románia ennyit termel egy főre
1: hát az
0: lebontva.
1: Osztrákokhoz képest, ahol 700-782.
0: Hát egyébként, ugye, hogy itt mind olyan nyugati, fejlettebb gazdasággal rendelkező országokról van szó, tehát tényleg az van, hogy minél jobb egy országnak a helyzet, annál több szemetet termel.
1: Igen.
0: Annál több a... Nem is tudom, hogy mi az, ami több náluk amúgy, most tök őszintén. Tehát, hogy lehet, hogy a ruhák is beletartoznak ebbe, amit ugye kidobnak, már újra lehet hasznosítani a ruhákat is, vagy
1: ja,
0: annak
1: hogy
0: is van az
1: arra
0: súlya,
1: gondolsz,
0: például,
1: hogy ott gyakrabban cserélik a ruhájukat.
0: Igen, például
1: hát lehet,
0: erre gondoltam.
1: Igen.
0: De érdekes lenne egyébként azt is látni persze, hogy milyen lennek a szemét mennyiségnek az összetétele.
1: Mi a leosztás,
0: hogy mi a leosztás, hogy miből mennyi.
1: Ja. Igen, na, de minden esetre akkor azt kell mondjuk, hogy jól állunk.
0: Jól állunk,
1: ahhoz
0: abszolút.
1: Képest, hogy mások a kétszer annyit, sőt, még annál is többet termelnek egy év alatt.
0: Abszolút, abszolút. És hát nyilván mindenkit továbbra is arra biztatunk mi is, hogy minél tudatosabban.
1: Persze, én sokszor így is azt érzem, hogy valahogy nem tudom, jobban vissza kellene fogni a szemeteléssel kapcsolatos problémákat.
0: Igen, én most a minap egyébként pont ezzel kapcsolatban kicsit meg is fettem magam, mert hogy sok olyan ételmaradék volt, ami inkább ilyen növényi alapú ételmaradék, és akkor azt ugyanúgy barna kukába dobtam ki, és közben eszembe jutott, hogy van nekem egy komposztálóm, köszönöm szépen, igen, és hogy azt is azért újra be kellene ízítani, mert hogy most így a tavasszal kikerült a benne lévő növényi hulladék, és igen. Ugye az ugye bedolgozásra került a kiskertbe, ugye ásás során, aztán most akkor el lehet kezdeni újra gyűjtögetni, és akkor ősszel majd a következő ásáskor majd megint bele lehet forgatni. Most a nyár az pont egyébként alkalmas komposztálásra, kifejezetten ideális, ugye a meleg miatt könnyebben lebomlik ugye a zöld hulladék. Úgyhogy ennek fogok akkor most újra nekiugrani.
1: Én a vászonszatyrokra próbálom magam nagyon rászoktatni, hogy mindig legyen minden táskámban egy-egy vászonszatyor, és akkor ne kelljen ezeket a műanyag zacskókat vásárolni a boltban.
0: Hát azt semmiképp nem szabad.
1: Tehát, hogy látom, hogy azt úgy nagyjából mindenki megveszi, amikor boltban vagyok, és akkor így tudod, látom a bevásárlókocsit, és mindenki így reflexből veszi meg, mert hogy általában ugye otthon felejtik, nem biztán.
0: Igen, ez az egyik probléma, és nem is akarok én most okos lenni ezzel kapcsolatban, mert ugye velem is elő szokott az fordulni, hogy kint hagyom a kocsiba, mert nálam van a kocsiba ilyen vászontatyó, plusz FMS, csak úgy mondom.
1: Tehát, hogy... Na, nekem nincs olyan tatyom. Hol lehet ilyet olyan, szerezni?
0: Hát, sajnos ilyet már sehol.
1: Hát, de kár. Na, nem baj.
0: Az már kifutott, az egy régi világnak volt még a
1: lenyomata.
0: A lenyomata, igen, de már ugye felmerült többször, hogy majd kellene belőle szerezni, mert tényleg egy nagyon népszerű dolog volt ez a plusz FMS
1: vászontáska. Majd egy karácsonyi játék kapcsán akár.
0: Valamilyen játék keretében. Igen, lehet, nem is kéne karácsonyig várnunk. Hát mikor akarsz a szatyrot? Nem minél hamarabb?
1: Hát de minél hamarabb, de akkor milyen játékot találjunk ki a hallgatóknak, amivel ilyen szatyrot lehet nyerni. Ez akkor házi feladat, Sanyi, gondolkozz rajta.
0: Igen, de egyébként, amit még tudok javasolni, hogyha ugye nincs ez a vászontáska, vannak azért ezek az erősebb ilyen műanyag szatyrok, amikbe ugye legalább egy ilyen 10-15 kilót is bele lehet akár pakolni, vagy többet is, amik azért jobban bírják, tehát hogy mert ugye ezek a vékony szatyrok, ezek nagyon hamar elszakadnak, ugye általában ezek tényleg az, hogy egy-két használat után a kukában végzik. Nyilván ugye ezekkel is kellene egy kicsit tudatosabban, ezeket ki lehet váltani ilyenekre például. Úgyhogy csak biztatni tudunk mindenkit arra, hogy ezt így módon tegyétek akkor meg, mi pedig adjuk hozzá természetesen biztatás.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok.
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
6: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megbukott a Bolozsán kormány, politikai káosz vár Romániára. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megszavazták a PSD, az EUR és a Béke párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. A válság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolozsántól, majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormány és bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kabinet ellen. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig maradt hivatalban. A Bolozsán kormány a 7. kabinet, amelyet bizalmatlansági indítvánnyal buktattak meg a rendszerváltás utáni Romániában. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.

0: Most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. május 6-a, szerda, ezzel pedig elstartol a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on délig 12 óráig elkísérlek benneteket. Érkezem ma is helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Kezdésnek már itt is van a Rédeszék dala. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

amúgy 12 perccel Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig a Plusz FM szert a délelőtti adását hallgatjátok. Nekibásodás miatt szünetel a melegvíz szolgáltatás Nagyváradon, a Bránuri utcában. A szolgáltatást tegnap délelőtt 9 órakor szakították meg, a becslések szerint pedig a javítási munkálatokat követően várhatóan ma este 23.30-ig visszaadják. További információk a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kérhető. Sok türelmet, kitartást a Bránuri utca lakóinak, a folytatás pedig már érkezik is, itt a Pluszon.

Slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek, jó reggelt! Várhatóan a hét második felére szűnik meg a Teodornés, tehát a Füstös híd környékén a forgalmi fennakadás, amelyet a jelzőlámpák cseréje okoz. Csúcsidőben több tíz méteres kocsisorok alakulnak ki, ugyanis a régi jelzőlámpákat leszerelik, emiatt a forgalom is lassabban halad. Nyilatkozta az Ebihorjánulnak Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatóságának vezetője. A kamerákkal, radarokkal és szenzorokkal működő új rendszer lehetővé teszi, hogy Nagyvárad közlekedése rugalmasabban az aktuális forgalmi igényekhez igazodva működjön. A Teodornés híd és a Stefán Csemáre út kereszteződésében zajló munkálatok a jelzőlámpák cseréjének második szakaszában történik, amely összesen 23 kereszteződést érint. Ugyanennek a projektnek a keretében hétfőn munkálatok zajlottak a Stefán Csemáre út és a Transzilváni utca kereszteződésében, ahol ásásokat végeztek a vezetékek cseréje érdekében. Előkészületek zajlottak ugyanakkor a Transzilváni utca és a Moldovai, illetve a Kornéliukopos utcával való kereszteződésben lévő jelzőlámpák cseréje okán is. Ezzel párhuzamosan előkészületek folynak tovább az Alexandru Averescu utcán, majd pedig a Kolozsvári úton is a közlekedési lámpák cseréjét érintően. Sok türelmet és jó utat kívánok nektek!

0: Ezzel pedig már is fél idő, érkeztünk itt a szerda délelőtti plusz első órájában, 8 óra 26 perc, nagyváradiak környékbeliek. Érkezik Petru Anita kolléganőm egy rövid reklámot követően a bennünket leginkább érintő hírekkel, és például szótájt arról, hogy két részre osztanák a gyermekpénzt, számlány lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, a hírek után pedig majd pörögnek tovább a Plusz FM legnagyobb slágerei.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
4: étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új
7: oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést. A kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a Repceföldeknél készült futók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések 1,5 hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
8: Május 15-ig le van zárva a forgalom előre a William Shakespeare utca egy része, a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás pontosan a Splajul-Krisani és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
8: Alex Warren-dalával robogunk tovább itt ma a szerda délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgatok bennünket. Kitartást, jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek

Hello, pluszosok, most inkább a magyar tanárokhoz szólnék, illetve az osztályfőnökökhöz, ugyanis ez év júniusáig különleges játékos foglalkozásra várják a gimnazista és középiskolás diákokat Nagyváradon. A Detektív egy napra Adi világában című műhely célja, hogy a résztvevők felfedezzék Adi Endre nagyváradi éveinek szellemi örökségét. A programnak az Adi Endre Emlékmúzeum ad otthont, ahol a diákok izgalmas feladatokon keresztül mélyülhetnek el a költő életében és munkásságában. Jelentkezni és további információt kérni a 0728 884 051-es telefonszámon lehet kettő péntekig 10 és 16 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy időben regisztráljanak, mivel a helyek száma korlátozott. Ez egy remek, alternatív irodalomóra lehet.

Kamrad és a Beamine itt a Plusz FM szerda délelőtti adásában. Nagyváradi a környékbeliek, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara ismét meghirdette a vázlatfüzet Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége, hogy nem kész, kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát, a hagyományos kézirajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni, és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.konkurs@gmail.com e-mail címre. Fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy festészet. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelent a továbbtanulásnál. Az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. Ráadásul a nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják majd. További részletekért érdemes az egyetem honlapját felkeresni. Hajrá, hajrá, kis művészek!

0: Olivier visszakíra múlt című dalával zárjuk. A szerda délelőtti plusz első óráját hamarosan 9 óra. A folytatásban Petro Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van bármilyen kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és fontos kiemelnem, hogy utóbbi számunkon csak szöveges üzenetet tudunk fogadni. Most pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a szerda délelőtti plusz második órájában. Jelly oldala lesz az, figyelem!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatásra.
6: hatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést. A kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a Repceföldeknél készült futók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszi ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések 1,5 hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet, csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mint a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra 4 perc, Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig elstartol a szerda délelőtti plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket. Érkezem helyi és

Augusztus a melegebb idő beköszöntével a nagyváradi hőszolgáltató egy hét után ismét lezárta az idei fűtési szezont. A döntést az elmúlt napok egyre magasabb hőmérséklete és a következő időszakra ígért. További felmelegedés indokolja. Leállították hétfőn a fűtést minden olyan lakásban és intézményben, amelyek a nagyváradi és szentmártoni távhűrendszerhez tartoznak. A rendszer most már kizárólag a használati melegvíz biztosításáért marad működésben. A szolgáltató pedig azt javasolja a lakóközösségeknek, hogy a nyári időszakot használják ki a fűtési rendszerek átvizsgálására és a szükséges javítások elvégzésére. Ha pedig további információkra van szükségetek vagy kérdésetek van, akkor hívjátok a Dispatcher központot a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, illetve a 0259 467 577-es számon kaphattok még részletes tájékoztatást. Yeah!

Szépen ilyen klassz slágerekkel látunk el benneteket itt, na 89,6-on, ez volt Miley Cyrus és Dua Lipa 2020-as közös dala. Én pedig a legnagyobb slágerek mellé helyi információval is érkeztem. Nagyváradon mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be, pluszosok, amely automatikusan kiszűrés, szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az első ilyen eszközöket már felszerelték a Fő és a Györgye Dima utcák kereszteződésében, a sétálóvezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A rendszer működése viszonylag egyszerű. Ha egy autó behajt vagy megáll a gyalogos forgalom számára fenntartott területen, a kamera rögzíti az eseményt, az algoritmus pedig azonnal továbbítja a képet a helyi rendőrség diszpécser központjába. Ott pedig egy operátor ellenőrzi a felvételt, majd ha valóban szabálysértés történt, jegyzőkönyvet állít ki, és a bírságot postán küldi ki a jármű tulajdonosának. Oktávian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának a vezetője, a Bihari Naplónak elmondta, hogy a projekt a Smart Zone Orhedia néven fut, és a város első olyan kezdeményezése, amely mesterséges intelligenciát használ a közterületek védelmére. A rendszer április 20-án indult el kísérleti jelleggel. A tervek szerint, ha a rendszer beválik, akkor fokozatosan kiterjesztik ezt a város több forgalmas pontjára és sétálóvezetére is. A kijelölt helyszínek között szerepel a Démer tér, tehát a Ferdinánd tér, a Szent László tér, a Nagy Sándor József, azaz az Aurél Lázár utca, az Ezredévi emléktér, a Libertaci utca és a Zöld fa, tehát a Vasil Alekszandri utca, valamint több kisebb tér és park, például a Kazabán tér, a Váradszőlősön kialakított tér, a Magnólia park, valamint a vár környéke is. Tehát a helyi rendőrök munkáját már Nagyváradon a mesterséges intelligencia segíti.

0: és a Good Luck Babe, ez volt nekünk itt a Plusz FM délelőtti adásának második órájában. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk, a folytatásban Petró Anita már érkezik, és a bennünket leginkább érintő hírekkel, és szó lesz arról, hogy idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, Anita pedig elárulja nektek, hogy mennyi az annyi. Maradjatok velünk a részletekért, én pedig hozom majd nektek a folytatásban a legszuperebb slágereket, itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónagymirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a Repceföldeknél készült fotók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszi ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Szplejül Krisáné és a Pojenice utcák közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
8: És már itt is van a folytatásban Sam Fender és Olivia Dean közöse a Szerda délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyváradi a környékbeliek, mert pörög a 34. Festum Varadinum itt Nagyváradon. Ez alkalomból pedig Glasztózit a színművész. A Szatmár Németi Északi Színház Haraggyőr társulatának művésze lép fel. Ma szerdán 18 órától a Lédaház Kultúrtér földszinti termében. A Nagy László költeményeiből szerkesztett művészest zenei anyagát komponálta és előadja Hentz József. Nagy László költészete az emberi tisztaság tanúságtétele pluszosok. Az est az elhivatottság súlyáról és a közösségért vállalt elkötelezettségről szól. Olyan műveket idéznek meg az előadásban, amelyekben a személyes felelősségvállalás a létezés egyetlen hiteles formája. Arra keresjük a választ a mában, hogyan őrizhető meg az emberi tartás az értékek válsága idején. Számvetés ez a tisztaságról, az áldozatról és arról az elhivatottságról, amely képes átmenteni a lényeget a túlsó partra. Festum Varadinum programsorozat eseményére a belépés ingyenes. Szeretettel várnak tehát benneteket ma este 18 órától a Lédaház Kultúrtér földszinti termében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

nagyváradi a környékbeliek, klassz slágerek és remek programajánlók itt a 89,6-on. A Párciumi Keresztény Egyetem ad otthont az Érted természetügyi tudásnapoknak május 13 és 14-e között. A kétnapos program filmvetítéssel és közönség találkozóval kezdődik, ugyanis bemutatásra kerül többek között a Párcium Expo projekt folyóirat első lapszáma Ér címmel, valamint Szendőfi Balázs magyarországi filmrendező legújabb alkotása, amely az ér mellék letűnt vízivilágának állít emléket. A szerda délutáni megnyitót követően kerekasztal beszélgetés, filmvetítés és díjátadó következik. Csütörtök délelőtt pedig természetügyi és természetvédelmi témájú rövid tudás és élmény alapú előadások hangzanak el a PKI Amfiteátrumában, ami egyben az esemény állandó helyszíne is. A rendezvényen a részvétel ingyenes. A részletes program és minden további információ a Párciumi Keresztény Egyetem művészeti tanszékének és a Párciumi Magyar Művelődési C Facebook oldalán érhető el. Május 13 és 14-e között tehát Érted természetügyi tudásnapok a Párciumi Keresztény Egyetemen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Magdolna Lotvibegi és Madarász Gábor hármasa, az Ég és Föld című daluk. Ezzel pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ez pedig azt jelenti, hogy Petró Anita már készen áll és érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, és szó lesz arról, hogy hogyan néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Maradjatok velünk a részletekért, én pedig a következő órában ezzel a klasslágerrel várlak vissza benneteket.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megbukott a Bolozsán kormány, politikai káosz vár Romániára. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megszavazták a PSD, az EUR és a Béke párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. A válság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormány, és bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kabinet ellen. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig maradt hivatalban. A Bolozsán kormány a 7. kabinet, amelyet bizalmatlansági indítvánnyal buktattak meg a rendszerváltás utáni Romániában. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splejül Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hogy telik a szerda délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek, a 89,6-on ezzel. Elstartol a délelőtt Piklusz harmadik órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig még itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki, ha bármilyen információtok, kérdésetek van. Bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. Most pedig hozom is a legszuperebb slágereket. Jó utat, jó rádiózást, legyen csodaszép napotok!
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

óra múlt 11 perccel Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig a szerda délelőtti plusz harmadik órájában vagyunk, ahol egy újabb helyi infót hoztam nektek. A nagyváradi polgármesteri hivatal ugyanis a nagyváradi vízművekkel közösen megkezdi a csatornafedelek cseréjét a Kolozsvári úton és az Averesk utcán. A május 5-én kedden kezdődő munkálatok során minden csatornafedelet önszintező aknafedlapokra cserélnek, illetve újra aszfaltozzák ezek környékét. A Kolozsvári út külső sávjában már megkezdték a munkálatokat. A csatornafedelek cseréjének ide alatt a forgalmat az érintett szakaszon egy sávra korlátozzák. A helyi közigazgatás képviselői pedig azt javasolják a közlekedés résztvevőinek, hogy az érintett területeken körültekintően haladjanak, és tartsák be a bevezetett ideiglenes jelzéseket. Jó utat, jó rádiózást kívánok nektek!

Zöld ebb és modernebb lett a nagyváradi dr. Gabriel Kurtián városi klinikai kórház pluszosok. A létesítmény energetikai korszerűsítését célzó beruházás nyomán az intézmény kényelmesebb és az energiafelhasználása is a felére csökkent. A felújítás során a két épületszárny született újjá, összesen közel 20 ezer négyzetméteren. Teljesen kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot és a tetőt, valamint modern árnyékolót is felszereltek. Az épület saját napelemparkot és energiatárolót kapott, a fogyasztást pedig egy intelligens épületfelügyeleti rendszer figyeli percről percre. A beruházás összköltsége több mint 47 millió lej, amiből az Európai Unió 30 millió lej vissza nem térítendő támogatást biztosított. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: 10 óra múlt 27 perccel, ti pedig a 89,6-on a Szerda délelőtti plusz harmadik óráját hallgatjátok. A folytatásban már érkezik is Petró Anita, a bennünket leginkább érintő hírekkel is. Szót ejt arról, hogy két részre osztanák a gyermekpénzt, szátlány lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Anita már érkezik is a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Társadalmi célú hirdetés. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Két részre osztanák a gyermekpénzt, százlej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszi ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi 24 Hír Televíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Nagy Bogi és Des közösen a folytatásban, ez lesz a Jól leszek újra című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek magyar

Figyelem pluszosok, elmarad a Festumon Bike kerékpáros felvonulás Nagyváradon. A közösségi médiában osztották meg a szervezők a hírt, miszerint idén elmarad ez a rendezvény, amely az elmúlt években a Festumváradinum egyik kedvelt és látványos programeleme volt, és amely sokakat ösztönzött a közös mozgásra és a közösségi élmény megélésére. A szervezők tájékoztatásában az olvasható, hogy előre nem látható szervezési okok miatt nem tudják megtartani a május 8-ára tervezett Festumon Bike eseményt. Tudjuk, hogy sokan kedvelték ezt a programot, és külön köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években részt vettek rajta, valamint támogatták és hozzájárultak a sikeréhez. Köszönjük a megértéseteket és a folyamatos támogatást. Olvasható a tájékoztatásban. A sportolni vágyóknak azonban jó hír, hogy ebben az időszakban is lesz lehetőségük aktívan kikapcsolódni. Több sportesemény kerül megrendezésre a Festumváradinum keretében, úgyhogy érdemes ellátogatni a festumváradinum.ro oldalra a részletes programért.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Váradi Nonplusosok, amely több mint három évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap csütörtökön 14 órától immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Nagyváradi Gazdasági Konferencia a Római Katolikus Püspöki Palotában. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius Udvar, amely több napon át várja az érdeklődőket egy sokszínű, közösségi élményt kínáló programsorozattal. Aztán 17 órától a Cinepalace mozikban Bácskai Laura István Kemény kalap és krumplior című filmje kerül levetítésre, amelyre a jegyek ingyenesen igényelhetőek az RMDS székházánál. Szintén 17 órától a Transzilvánia színpadon az Életritmusra címmel színházi nevelési előadás veszi kezdetét, 18 órától pedig az Unitárius Imaházban Elekes Zsolt lelkész, Popa Irona előadó tanácsos a Japánba tett hivatalos útjuk tapasztalatait osztják meg. Ugyanebben az időben a Lédaházban Antal Ferenc Ildikó Magyarnak maradni Amerikában című kötetének bemutatójára kerül sor, a Collegium Varadinumban pedig Gavallér Lajos a Nagyváradon eltemetett 1848-49-es Szabadságharcosok című kötetének bemutatójára kerül sor. Várnak minden érdeklődőt nagy szeretettel, a részletes programért pedig kerestétek bátran a festumvaradinum.ro weboldalt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Go!

0: Ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárás részletek valahol, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban Petró Anita érkezik a hírekkel, fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után. Ezzel a Klass Lagerrel várlak vissza benneteket, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos marad az égbolt felettünk, 26 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól visszaesik a hőmérséklet, és talán megérkezik az aranyat érő májusi eső is. Csapadékra számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön 21, pénteken és szombaton pedig 23 fok körül alakulnak a napi maximumok.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Kolozsvári út külső sávjában megkezdődtek a csatornafedelek cseréje. Emiatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. Vezessetek óvatosan, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splajul Krisáné és a Pojenice utcák közötti szakaszon van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. május 6-a szerda, ezzel pedig elstartol a délelőtti plusz 4. órája. Szegedi Mária vagyok, és a 89,6-on még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal is a legszuperebb slágerekkel. Természetesen mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok lenne, vagy kérdésetek, hívjatok bátran, vagy üzenjetek. Most pedig hozom a folytatást, itt van Norma Jean Martin és Offenbach kettőse, az Old Drive. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

kiadták pluszosok a szükséges építési engedélyt, így végre megkezdődhetnek a munkálatok a Rév és Kisebes közötti szorosban is, amely a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal harmadik szakaszának a része. Mindenre két évnyi bürokratikus akadályozás után került sor, az állami intézmények közötti viták hátráltatták az építkezést. Míg az Élest-Rév közötti 15 kilométeres szakasz egyik vágányon már majdnem elkészült, addig a szorosban egyelőre a természet látványosabb, mint a munkálat. Jelenleg Kolozsvár és Nagyvárad között a Cseferés két magánvasúttársaság által üzemeltetett vonatpótló autóbuszokkal lehet közlekedni. A Budapestet Székelyfölddel összekötő nemzetközi vonat Mihályfalván és Zilahon keresztül közlekedik.

digitális korszakot nyitott az adóhatóság pluszosok. Hivatalosan is elindította az Anna nevű mesterséges intelligencián alapuló virtuális asszisztensét, amely gyors és automatikus tájékoztatást nyújt az adókötelezettségekkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről. A chatbot egyelőre tesztüzemben működik, és kizárólag a privát virtuális téren keresztül érhető el. Az adóhatóság tervei szerint azonban a későbbiekben közvetlenül az Anafon lapján is használható lesz. A digitális asszisztens kifejezetten arra fejlesztették, hogy az adózók számára gyors, egyértelmű válaszokat adjon, elsősorban az adóbevallásokkal és az adófizetési kötelezettségekkel kapcsolatban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a püspöki palotában.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Edem Lemördala a folytatásban, pluszosok, miutat jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hétfőn jelezték nagyváradi a környékbeliek a hatóságoknak, hogy kigyulladt egy erdős domboldal Vársonkolyos és Rév között. A helyszínre az élesdét tűzoltók és a révi önkéntes tűzoltók vonultak ki, majd kedden újabb 22 tűzoltóval egészítették ki a beavatkozó erők létszámát. A térségben felcsapott tűz miatt a révi Zicsi barlang áramellátása is megszakadt. Ezért az áramszünet idejére a barlangot biztonsági okokból lezárták a látogatók előtt. A barlangot kezelő Körösvidéki Múzeum közleményében tudatja, hogy amint a helyzet lehetővé teszi, ismét fogadják majd a látogatókat. A barlang megnyitásának időpontjáról pedig tájékoztatást adnak majd ki.

klassz lágerek és helyi információk itt na 89,6-on a szerda délelőtti pluszban. Újabb jelentős városfejlesztési beruházás indul Nagyváradon. Az önkormányzat aláírta a Váradszőlősi Városi Kert kivitelezési szerződését, amely egy modern, többfunkciós zöld terület kialakítását célozza, amely új a Lotus, a Vavilov utcák és a Lotus bevásárlóközpont által határolt övezetben. A beruházás értéke több mint 64 millió lejáfa nélkül, a kivitelezés időtartama pedig 24 hónap a munkakezdési utasítás kiadásától számítva. A tervek szerint a szabadtéri és fedett funkciókat ötvöző komplexum központi elemei egy modern üvegház, egy torony és egy gyalogos sétány lesznek, amely egy dinamikusan kialakított zöld környezetbe illeszkednek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Nagy Váradia környékbeliek, na a szerda délelő típus végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem már a lantot. A folytatásban azonban nem maradtok egyedül, hamarosan érkezik Petró Anita kolléganőm a hírekkel, utána pedig folytatódnak a legszuperebb slágerek, sőt, délután 3 órától Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. Köszi, hogy itt voltatok velem ma, és engem legközelebb holnap délelőtt, reggel 8 órától déli 12 óráig hallhattok. Érkezem majd helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. További utat, jó rádiózást kívánok nektek, és jó étvágyat az ebédhez. A 89,6-on Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rang sorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rang sorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak ikurangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: társadalmi célú hirdetés.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Edimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: De ez még nem minden!
7: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a Város Egyetlen Magyar Nyelvűzen és Ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk, ti is köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Új irányt vehet a romániai középiskolai oktatás. Mihály Dimián, oktatási miniszter aláírta azt a rendeletet, amely jóvá hagyja az alternatív kerettanterveket, valamint kijelöli azt a 32 liceumot, amelyek részt vehetnek az országos kísérleti programban. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák nagyobb szabadságot kapjanak saját, kompetencia alapú és jövőorientált oktatási kínálatuk kialakításában. A programban szereplő iskolák több nagyvárosból kerültek ki, többek között Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Temesvár, Braila, Buzău, Konstanca és Craiova. A lista állami, magán és felekezeti középiskolákat egyaránt tartalmaz. A kezdeményezés az országos program az alternatív liceumi kerettantervek rendszer szintű pilotálására lehetővé teszi a résztvevő intézmények számára, hogy saját igényeikhez igazítsák a tantervet. A hangsúly a kompetenciák fejlesztésén, valamint a jövő kihívásaihoz való alkalmazkodáson van.
2: Hoppa, hoppa, hoppa! Na hát ez már igazán 21. századi kezd lenni. Érdekelne egyébként, hogy vajon ott akkor a tantervnek a kialakítása az a tanárok által történik? Tehát, hogy akkor az adott tantárgyat tanító tanárok összeülnek, és akkor ott megbeszélik az iskolákra lebontva, vagy összességében a felsorolt városokban található intéző, 32 talán, ha jól emlékszem, hogy itt volt a 32 liceum, hogy ezek ülnek össze és megbeszélik, hogy mi legyen ez az alternatív tanterv, vagy mindenki sajátot csinál.
3: Én úgy értelmezem, hogy mindenki sajátot. Tehát, hogy mindenki saját maga döntheti el, hogy ebbe az alternatív kerettanterbe pontosan mi fog beletartozni, hogyan és miként fognak oktatni. Gondolom, hogy van egy csapás, amin ugye mindenki halad, tehát, hogy azt a bizonyos információt mindenkinek át kell adni, csak másképp csomagolva. Tehát nagyon leegyszerűsítve én így tudom elképzelni ezt a dolgot.
2: Igen, egyébként ez valóban így lenne normális, de hogy mégiscsak fura azért, nem? Tehát, hogy minden intézmény külön azt eldönti, vagy az intézményeken belül akkor pár tanár eldönti, hogyan
3: fognak, szerint igen, menjen. Igen, hogyan és miként fognak tanítani.
2: És akkor itt ebbe az is benne lesz szerint, hogy behoznak új tantárgyakat?
3: Hát erről nem szól a fáma, de nem hiszem. Azért én mondjuk kétlem. Igen.
2: Nem olyan rég.
3: Igen, én kétlem, hogy azért ennyire szabad kezet kapnának.
2: Minden esetre izgalmas, és már hogyha ez egy új kezdeményezés, akkor biztosan levonják majd a konzekvenciákat egy bizonyos idő után.
3: Egyébként van szó arról, hogy új tantárgyak bevezetése is lehetséges lesz.
2: Találtál valamit?
3: Hát igen. Tehát itt van még egy olyan információ, amit ugye el tudunk mondani, hogy a programba való bekerüléshez az iskoláknak részletes pályázati dokumentációt kell benyújtaniuk elektronikus formában. Ennek része többek között egy legfeljebb 20 oldalas elemzés az intézmény szükségleteiről és kapacitásáról, egy úgynevezett SWOT analízis, a program céljainak és innovatív elemeinek bemutatása, a várt eredmények és hatások részletezése, a megvalósítás módszertana, beleértve az órák elosztását és figyelem, új tantárgyok bevezetését, a tanári kar felkészültségének igazolása, kockázatelemzés és ellenintézkedések, valamint a tanulók jogainak biztosítására vonatkozó etikai szempontok. Hű! Azért az elég kemény.
2: Az azért elég.
3: Elég komoly pályázati dokumentáció kell. Tehát, hogy elviekben lehetőség van arra, hogy új tantárgyakat bevezessenek, de hogy tulajdonképpen milyen új tantárgyak lehetnek ezek, vagy egyáltalán jóvá hagyják-e, az már egy másik kérdés. És én azért ezt így kicsit tartózkodva fogadom, hogy mennyire lehet majd új tantárgyakat bevezetni. Például ugye sokat emlegetjük a pénzügyi ismereteket.
2: Így van.
3: Nagyon hasznos dolog lenne.
2: Mondjuk azt a munkaügyi, azt az oktatásügyi, vagy tanügyminiszter, bocsánat, ő is javasolta, szóval nem elképzelhetetlen, hogy lesznek
3: most
2: olyan
3: intézmények,
2: amit behoznak.
3: Most ezt én csak így példaként hoztam fel, de
2: egyébként ez jó.
3: Lehet, tehát, hogyha mondjuk egy művészeti liceum, akkor lehet azt fogja mondani, hogy balettoktatást
2: szeretném. Ja, persze,
3: most
2: nyilván,
3: valamit.
2: Okay. Ja, igen.
3: És akkor az már majd egy más kategória.
2: De egyébként ez az, hogy itt azért attól is függ, hogy milyen liceumokról van itt szó, tehát hogy milyen típusúak ezek az oktatási intézmények. Szóval nem tudom, ez még már megint egy nagyon más irány. Szóval, hogy nem egy egységes tanterv lesz akkor, hanem hogy intézményenként ez fog változni.
3: Gondolom szeretnék valamiképpen felmérni ezt, nem? Hogy mennyire hasznos a rugalmasság, tehát hogy mennyivel lesznek motiváltabbak a gyerekek a tanulásra.
2: Igen, neki ez a veszőparipája.
3: Az egyik korábbi hírünkhöz.
2: Így van, erről beszéltünk, hogy ő abszolút ezt tűzte a zászlajára, hogy ez a meggyőződése, hogy szerinte csak akkor fog jól alakulni majd az oktatási rendszer, hogyha azt tanulhatnak a gyerekek, amit ők szeretnének.
3: Ami jobban érdekli őket, vagy legalábbis olyan módon, ami egy kicsit figyelemfelkeltőbb, de egyébként én látok ebben fantáziát.
2: Van, abszolút van. Meg kell próbálni, ilyen
3: még nem
2: volt.
3: És egyébként még tart a jelentkezési szakasz, tehát hogyha van a hallgatóink között olyan intézményvezető, aki esetleg az iskoláját szeretné ebbe a programba benevezni, akkor még megteheti, mert még jelenleg tart a feliratkozási időszak.
2: Így van, drukkolunk egyébként, hogy ez megtörténjen, mert akkor legalább így mi is megtapasztalhatjuk test közelből, hogy hogyan működhetne ez, és addig is persze adjuk nektek a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Amerika!
1: Plusz! Plusz! Plusz! FM!
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
4: Az Európai Unióban az egyfőre jutó települési hulladék mennyisége 517 kg volt 2024-ben, 6 kg-mal több, mint 2023-ban, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala. A legnagyobb mennyiségű települési hulladékot a vizsgált évben az osztrákok 782 kg per fővel, a dánok 755 kg per fő és a belga 699 kg per fő nemzetiségű polgárok termelték. A legalacsonyabb mennyiséget Romániában 305 kg per fő, Észtországban 375 kg per fő és Lengyelországban 387 kg per fő jegyezték fel. Az Európai Unióban személyenként átlagosan 248 kg háztartási hulladékot hasznosítottak újra 2024-ben, szemben a 2023-as 246 kg per fős átlaggal.
3: Hoppá!
4: Ez na, tényleg hát rengeteg akkor... szemét, én most el vagyok képedve.
3: Nagyon sok, igen, és ezt így belegondolva, hát mondjuk egy évre levetítve, igen, lehet, hogy van ennyi.
4: Van most ennyi, pont, több mint pont, 300 kg egy év.
3: De ez, ebben most minden benne van, amúgy szerintem. Tehát, hogy ebbe benne van a fekete, a barna, a sárga, a kék, tehát ugye a papír, minden. Uh-huh. Az üveg, ebben minden benne van, és azért... Az üvegnek van súlya, csak úgy felhívnám a figyelmet, meg alapvetően a kutyaguminak is van súlya,
4: ja,
3: mert ugye a fekete kukába az kerül. Meg persze magának szerintem ebbe beleveszik egyébként a szerves hulladékot is, a lebomlót, amit a barnába teszel.
4: Igen.
3: Hát ott is azért van, ugye az ételmaradéknak uh-huh. van azért súlya. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem ez a 300 kiló körüli mennyiség, amit mondtál, hogy ugye Románia ennyit termel egy főre.
4: Hát az osztrákokhoz képest, ahol 700-782.
3: Hát egyébként, ugye, hogy itt mind olyan nyugati, fejlettebb gazdasággal rendelkező országokról van szó, tehát tényleg az van, hogy minél jobb egy országnak a helyzet, annál több szemetet termel. Mm-hmm. Hogy annál több a... Nem is tudom, hogy mi az, ami több náluk amúgy, most tök őszintén. Tehát, hogy lehet, hogy a ruhák is beletartoznak ebbe, amit ugye kidobnak, már újra lehet hasznosítani a ruhákat is,
4: hogy ja, annak is van az arra gondolsz, például, hogy ott többször gyakrabban cserélik a ruhájukat.
3: Igen, aha. Például hát lehet, erre igen. gondoltam.
4: Igen.
3: De érdekes lenne egyébként azt is látni, persze, hogy milyen ennek a szemét mennyiségnek az összetétele. Mm,
4: mi a leosztás,
3: ami... Aha, hogy mi a leosztás, amiből mm-hmm. mennyi. Mm-hmm.
4: Ja. Igen. Na, de minden esetre akkor azt kell mondjuk, hogy jól állunk.
3: Jól állunk,
4: ahhoz abszolút. Képest, hogy mások a kétszer annyit, sőt, még annál is többet termelnek egy év alatt.
3: Abszolút, abszolút. És hát nyilván mindenkit továbbra is arra biztatunk mi is, hogy minél tudatosabban.
4: Persze. Én sokszor így is azt érzem, hogy valahogy nem tudom, jobban vissza kellene fogni a szemeteléssel kapcsolatos problémákat.
3: Igen, én most a minap egyébként pont ezzel kapcsolatban kicsit meg is fettem magam, uh-huh. mert hogy sok olyan ételmaradék volt, ami inkább ilyen növényi alapú ételmaradék, és akkor azt ugyanúgy barna kukába dobtam ki, és közben eszembe jutott, hogy van nekem egy komposztálunk, uh-huh. köszönöm szépen, igen, és hogy azt is azért újra be kellene ízítani, uh-huh. mert hogy most így a tavasszal kikerült a benne lévő növényi hulladék, és igen. ugye az ugye bedolgozásra került a kis kertbe, ugye ásás során. Aztán most akkor el lehet kezdeni újra gyűjtögetni, és akkor ősszel majd a következő ásáskor majd uh-huh. megint bele lehet forgatni. Most a nyár az pont egyébként alkalmas komposztálásra, kifejezetten ideális, ugye uh-huh. a meleg miatt könnyebben lebomlik ugye a zöld hulladék. Úgyhogy ennek fogok akkor most újra nekiugrani.
4: Én a vászonszatyrokra próbálom magam nagyon rászoktatni, hogy mindig legyen minden táskámban egy-egy vászonszatyor, és akkor ne kelljen ezeket a műanyag zacskókat vásárolni a boltban.
3: Hát azt semmiképp nem szabad.
4: Tehát, hogy látom, hogy azt úgy nagyjából mindenki megveszi, amikor boltban vagyok, és akkor így tudod, látom a bevásárlókocsit, és mindenki így reflexből veszi meg, mert hogy általában ugye otthon felejtik, nem biztán.
3: Igen, ez az egyik probléma, és nem is akarok én most okos lenni ezzel kapcsolatban, mert ugye velem is elő szokott ez fordulni, hogy kint hagyom a kocsiba, mert nálam van a kocsiba ilyen vászontatyó, plusz FMS, csak úgy mondom.
4: Tehát, hogy... Na, nekem nincs olyan tatyom, hol lehet olyan, ilyet szerezni?
3: Sajnos ilyet már sehol.
4: Na, de kell. Na, nem baj.
3: Az már kifutott, az egy régi világnak volt még a
4: lenyomata.
3: A lenyomata. Aha, igen, de már ugye felmerült többször, hogy majd kellene belőle szerezni, mert tényleg egy nagyon népszerű dolog volt ez a plusz.
4: Majd egy karácsonyi játék kapcsán akár.
3: Valamilyen játék keretében. Igen, lehet, nem is kéne karácsonyig várnunk. Hát mikor akarsz te szatyrot? Nem minél hamarabb?
4: Hát de minél hamarabb, de akkor milyen játékot találjunk ki a hallgatóknak, amivel ilyen szatyrot lehet kitaláljuk nyerni? Ez akkor házi feladat, Sanyi, gondolkozz rajta.
3: Igen, de egyébként, amit mi tudok javasolni, hogyha ugye nincs ez a vászontáska, vannak azért ezek az erősebb ilyen műanyag szatyrok, amikbe ugye legalább egy ilyen 10-15 kilót is bele lehet akár pakolni, vagy többet is, amik azért jobban bírják, tehát hogy ugye ezek a vékony szatyrok, ezek nagyon hamar elszakadnak, ugye általában ezek tényleg az, hogy egy-két használat után a kukában végzik. Nyilván ugye ezekkel is kellene egy kicsit tudatosabban, ezeket ki lehet váltani ilyenekre például. Úgyhogy csak biztatni tudunk mindenkit arra, hogy ezt így módon tegyétek akkor meg, mi pedig adjuk hozzá természetesen biztatásul a legnagyobb slágereket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi 24 Hír Televíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek. 2026. május 6-a a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ahol bizony-bizony menetrend szerint indul a sláger plusz, ez már az első óra, a mikrofonnál a következő 4x60 percben Keserű Tomi, a műsorvezető, a házigazda, készülök nektek fontos helyi információkkal, jó zenékkel, és hozom a témákat. Szó lesz majd a mai műsorban James Bondról, aztán megnézzük majd, hogy hogyan mérhetjük fel a szívünk állapotát otthon, aztán szó lesz majd arról, hogy miért pont bennünket csípnek szét nyáron a szúnyogok, ugye ez nagyon bosszantó tud lenni, és a macskákat is elővesszük majd a Sláger Plusz negyedik órájában, úgyhogy lesz mit hallgatni, várlak benneteket nagyon sok szeretettel, illetve slágerekkel és magyar kedvencekkel. Kezdhetünk?
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Ne feledjétek, szerdán is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában is természetesen. A nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel közösen megkezdte a csatorna fedelek cseréjét a Kolozsvári úton és az Averesku utcán. A munkálatok során minden csatorna fedelet önszintező aknafedlapokra cserélnek, illetve újra aszfaltozzák ezek környékét. A Kolozsvári út külső sávjában zajlanak jelenleg a munkálatok. A csatorna fedelek cseréjének ideje alatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák. A helyi közigazgatás képviselői azt javasolják a közlekedés résztvevőinek, hogy az érintett területeken körültekintően haladjatok, és tartsátok be a bevezetett ideiglenes jelzéseket. Ezekkel a munkálatokkal Nagyvárad polgármesteri hivatala folytatja a közúti infrastruktúra korszerűsítésére és a közlekedési feltételek javítására irányuló törekvéseit a városban. Nagyon szépen köszönöm a megértéseteket és a türelmeteket, valamint az együttműködést. Cserében jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Ismét kérném szépen a figyelmeteket egy fontos témával kapcsolatban itt a Sláger Pluszban. Többféle földi mogyorót vontak ki sürgősen a forgalomból a Metro Cash & Carry Románia üzleteiben, köztük a Nagyváradi áruházban is, miután a vizsgálatok kimutatták, hogy egyes termékekben a megengedettnél magasabb az aflatoxin szintje. Tájékoztat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az aflatoxin egy penészgombák által termelt mérgező anyag, amely nagyobb mennyiségben komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A cég arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképpen se fogyasszátok el az érintett termékeket, hanem vigyétek vissza bármelyik Metro áruházba legkésőbb május 30-áig. A termékek árát teljes egészében visszatérítik, és ehhez még a blog bemutatása sem szükséges. A visszahívott termékek a következők: Fine Life pörkölt hántolt földi mogyoró 2 kilós kiszerelésben, Fine Life pörkölt sózott hántolt földi mogyoró 150 g-os, Metro Chef pörkölt sózott hántolt földi mogyoró 1 kilós, Aró pörkölt sózott hántolt földi mogyoró 400 g-os. A hatóságok azt javasolják, hogy mindenki nézze át az otthon tárolt mogyorókat, és ha a visszahívott ételek közé tartoznak, akkor semmiképpen ne fogyasszátok el őket. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Mozgás, kihívás, közösség. Sportolj velünk a Festum Varadinumon. Foci, bringázás, tánc, jóga és rengeteg izgalmas program vár rád. Tedd próbára magad és élvezd a mozgás örömét május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: és most vissza a zenéhez.
0: Figyelem, figyelem, pluszosok, itt a Sláger Plusz első órájában szerdán, nem sokára érkezem majd a témával. Ugye arról lesz majd szó, hogy a James Bond franchise már film nélkül is milliárdokat termel. No, de hogy miért, az kiderül hamarosan, én meg termelem közben nektek a jó zenéket.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Sláger plusz első órájában egy nagyon érdekes szituációval foglalkozunk, méghozzá a James Bond filmek kapcsán. Hát a James Bond franchise ugye elképesztő marketing jelenségé vált. Az egyik magazin elemzése szerint a 007-es ügynök körüli casting találgatások hát önmagukban is már milliárdos értéket termelnek a márkának. Bár ugye új Bond film még sehol, a világ mégis hónapok óta arról beszél, hogy kiveheti át a szerepet. És ez a folyamatos médiafigyelem hát gyakorlatilag egy óriási ingyen reklám a franchise számára. A szakértők szerint a James Bond márka ereje egyébként abban rejlik, hogy a bizonytalanság is tartalom. Minden pletyka, minden kiszivárgott név újabb hullámot indít a közösségi médiában, ami hát tökéletesen életben tartja a brandet akkor is, amikor nincs új film a mozikban. A stúdiók egyébként ezt tudatosan használják ki. A 007-es ma már nem csak film, hanem globális marketing platform, amelyhez divatmárkák, autógyártók és prémium italok is szívesen kapcsolódnak. A cikk szerint a Bond franchise azért működik ennyire jól, mert egyedi, könnyen felismerhető márkajegyekre épít, ugye a stílusra, a titokzatosságra, vagy éppen a luxusra. Ezeket a brandelemeket a marketingesek tankönyvként emlegetik, mert hogy évtizedek óta változatlanul működnek. A következő Bond kiléte továbbra is titok, de egy dolog biztos, a 007-es már most is óriási üzlet, még film nélkül is. Kíváncsian várjuk ettől függetlenül, hogy ki fogja betölteni a szerepet. Nekem egyébként Roger Moore és Daniel Craig volt a kedvencem. Hát meglátjuk, hogy az új szereplő azt tudja-e majd folytatni ezt a vonalat, de gondolom, hogy igen. Hogy mikor lesz James Bond film, azt sajnos nem tudom, azt viszont igen, hogy a következő dal mikor indul. Most!

No, itt a Sláger Plusz első órájának a végén még egy fontos információ nektek. Azzal kapcsolatban, hogy idén sajnos elmarad a Festum on Bike kerékpáros felvonulás Nagyváradon, jelentették be a szervezők a közösségi médiában. A május 8-ára a tervezett eseményt előre nem látható szervezési okok miatt nem tudják megtartani. A felvonulás az elmúlt években a Festum Varadinum egyik legnépszerűbb programja volt, sokan évről évre részt vettek rajta. A szervezők megköszönték a közösség támogatását és hangsúlyozták, hogy a rendezvény sikere mindig a résztvevők lelkesedésén múlt. A sportolni vágyóknak azonban lesz alternatíva, ugyanebben az időszakban megrendezik a Wings for Life World Run Oradea 2026 jótékonysági futást, amelyhez bárki csatlakozhat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hozzánk pedig csatlakoznak mindjárt a friss hírek, aztán indul az újabb óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Itt a Plus FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalombiztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalombiztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 12 fokkal számolhatunk. A szél megélénkülhet, csapadék nem valószínű, illetve számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnap visszaesik a hőmérséklet, aztán a hétvégére várható az idő fokozatos visszamelegedése.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Tájakarbantartási munkálatok miatt május 11-én hétfőig szünetelni fog a villamos forgalom a 2-es vonalon. Az Ősi és az Aviátorilor megállók közötti szakaszon egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 perc között indul a villamos, míg hétvégén 5 óra 40 és 22 óra 20 között közlekedik. Az Aviátorilor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5 óra 30 és 22 óra 10 perc között indul a kétirányú villamos. Május 15-éig pedig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Sztrájuk-Krisané és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Nagyon szuper szerdát kívánok nektek a hét közepénől. Járunk, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája 2026. május 6-án. A mikrofonnál késérű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában akkor mi lesz majd a téma. Hát egy egyperces lépcsőtesztet hozok nektek, aminek a segítségével hát felmérhetjük a szívünk állapotát az otthonunkban tulajdonképpen. Érdemes megcsinálni ezt a tesztet, én azt gondolom. A részletek jönnek az óra második felében, addig természetesen szállítom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a világ legjobb zenéit.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, hát akkor egy kis sport és programajánló a folytatásban itt a Sláger Plusz második órájában szerdán. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum sportcsarnoka, a Gecko Klimb, a Teleki utca 29 szám alatt található Fit for You, illetve a Krisul sporttelep ad otthont május 12-én a Párciumi Keresztény Egyetem 6. alkalommal megrendezésre kerülő karok közötti bajnokságának. A már hagyományossá vált sportnap lehetőséget kínál az egyetem hallgatóinak arra, hogy a sport keretein belül találkozzanak egymással és új baráti kapcsolatokat építsenek. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az egészséges életmód és a sport a mindennapi életben kiemelt jelentőséggel bír. Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a bölcsészettudományi és művészeti kar méri összetudását. Az esemény főszervezője ezúttal is dr. Lukács Norbert Csaba testnevelő tanár lesz. A tornán 11 sportágban, labdarúgásban, falmászásban, teniszben, kosárlabdában, erőemelésben, kézilabdában, sakkban, tollaslabdában, asztali teniszben, röplabdában és tekbalban 150 alap- és mesterképzéses hallgató vesz majd részt. A tenisz és a röplabda először szerepel a rendezvény programjában. Az oklevelek, érmek és kupák mellett a diákok ajándékcsomagokkal is gazdagodnak, úgyhogy hajrá mindenkinek, győzzön a jobbik!

0: slágerek és magyar kedvencek mindjárt a folytatásban is, de előtte az egészségügyből egy hír. Május elejétől ugyanis ismét a Cornélius Kopos utca 12 szám alatti 2-es számú kórházi egységben működik az a járóbeteg ambulancia, amely korábban a főutca 37 szám alatti poliklinikán fogadta a pácienseket. A járóbeteg rendelést még 2025. októberében helyezték át ideiglenesen, hogy lehetővé tegyék a Kopos utcai kórház épületének felújítási és energiahatékonysági korszerűsítési munkálatait. A beruházás befejezésével a rendelés most visszatér eredeti helyszínére. A pácienseket arra kérik, hogy innentől kezdve már az újra megnyitott helyszínen jelentkezzetek vizsgálatra. Azokat, akik korábban a főutcai rendelőbe kaptak időpontot, már értesítették a változásról, így az átállás várhatóan zökkenőmentesen történik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Majális, ahol a tavasz életre kel. Fesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: kövezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Szép napot, jó rádiózást nektek itt a Sláger Plusz második órájában. Most zenélünk, aztán pedig hozom majd a hírt a szívünkkel kapcsolatban, méghozzá egy ilyen egyperces lépcsőtesztről fogok majd beszámolni, aminek a segítségével hát megállapíthatjuk, hogy rendben van-e a szervezetünk motorja. Izgalmas a téma, várlak benneteket, és izgalmasak a zenék is, amelyek most jönnek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Sláger Plusz itt a második órában járunk, és akkor jöjjön egy kis egészségügyel kapcsolatos hír a folytatásban. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy hogyan tesztelhetjük le a szívünk egészségét. Hát egy friss összefoglaló szerint már egy egyperces lépcsőteszt is nagyon sokat elárulhat erről. A kardiológusok azt mondják, hogy ha valaki 60 lépcsőfokot, nagyjából 4 emeletet, 45-60 másodperc alatt meg tud mászni, akkor jó eséllyel rendben van a szív és az érrendszeri terhelhetősége. Ha viszont 90 másodpercnél tovább tart, vagy mondjuk a teszt után erős légszomj, szédülés, heves szívdobogás jelentkezik, akkor érdemes orvosi kivizsgálást kérni. A módszer egyébként azért hasznos, mert a mindennapi terhelést méri. Azt, hogy bírjuk-e a tempót a bevásárlásnál, a gyerekekkel, vagy éppen a munkában. A kutatások szerint a lépcsőzés sebessége meglepően pontos előrejelzője lehet a szív egészségének, és akár a hosszú távú kockázatokat is jelezheti. A szakértők hangsúlyozzák, hogy nyilván ez nem helyettesíti az orvosi vizsgálatokat, de mindenképpen jó otthoni figyelmeztető jel, ha valami esetleg nincs rendben. Egy perc, ami sokat elárulhat arról, hogy mennyire működik jól a szívünk. Úgyhogy akár ti is kipróbálhatjátok ezt, meg persze én is, most megyek ki, és akkor lépcsőzök egy picit, de előtte természetesen indítom a következő dalt itt a Plusz FM-en. Jó egészséget mindenkinek!

Az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz második óráját hallottátok 2026. május 6-án szerdán itt a Plusz FM-en. A folytatásban pedig már is hallhatjátok majd Petru Anitát, ugyanis a mai napon tőle kapjátok a friss híreket, aztán én is jövök vissza, és indítom nektek a harmadik órát slágerekkel és magyar kedvencekkel. Oké? Okay?

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Homok vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 12 fokkal számolhatunk. A szél megélénkülhet, csapadék nem valószínű, illetve számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnap visszaesik a hőmérséklet, aztán a hétvégére várható az idő fokozatos visszamelegedése.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
8: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a városközponti részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM, érjetek célba épségben!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: 2026. május 6-án a hét közepén szerdán továbbra is dübörög a Plusz FM ezerrel teljes fordulatszámon teljes sebességgel, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz harmadik órája. A harmadik etap vette kezdetét, a mikrofonnál a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd ugye a témánk. Hát kérem szépen, van egy meglepő ok, amiért pont bennünket választanak a szúnyogok, és belőlünk csemegéznek. Hát ugye itt a jó idő, ha az ember kimozdul otthonról, legfőképpen mondjuk vízpartra, gondolok azokra, akik kimennek egy kicsit fürdőzni, napozni, vagy éppen horgászni, akkor hát nyilván találkozni fognak ezekkel a kellemetlenkedő rovarokkal, hogy miért bennünket szeretnek, hogy miért minket választanak, na hát azt is megnézzük majd az óra második felében. És hogy ti miért a Plusz FM-et választjátok? Hát például a jó zenék miatt is, már is mutatom, hogy mivel kezdünk.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze ugye minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Május 7-én, azaz holnap délelőtt 10 órától a Kis Lórántfi Zsuzsanna Református Gimnáziumban egy vidám interaktív kvízjáték keretében idézhetik fel és ismerhetik meg a gyerekek a legismertebb bibliai történeteket. Majd 11 órától a Mihály Eminescu Főgimnáziumban a diákok által készített 3D modellek és szenzorokkal ellátott okosházak segítségével betekintést nyerhetünk a modern programozott rendszerek működésébe. Szintén 11 órától a Szacsva Imre Általános Iskolában Innen látni az egész világot címmel tantermi előadásra kerül sor. A Kis Lórántfi Zsuzsanna Református Gimnáziumban déli 12 órától egy interaktív bemutató és gyakorlati kipróbálás során a lurkók letesztelhetik a ChatGPT működését, miközben játékosan fedezhetik fel az AI lehetőségeit és határait. 14 óra 30 perctől az Ady Endre Elméleti Líceumban 5 fős diákcsapatok számára szervezett kincskeresés során a résztvevők játékos formában ismerkedhetnek meg Nagyvárad történelmi nevezetességeivel. Várják az érdeklődőket sok szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, nem sokára folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No, már is itt vagyok, és akkor folytatjuk ugye a hírt, amit ígértem nektek. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Baradinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap 14 órától immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a nagyváradi gazdasági konferencia a római katolikus püspöki palotában. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius udvar, amely több napon át várja az érdeklődőket egy sokszínű, közösségi élményt kínáló programsorozattal. Aztán 17 órától a Cinema Palaszban Bácskai Lauró István Kemény kalap és krumpli orr című filmje kerül levetítésre, amelyre a jegyek ingyenesen igényelhetőek az RMDS székházánál. Szintén 17 órától a Transzilvánia színpadon az Élet ritmusa címmel színházi nevelési előadás veszi kezdetét. 18 órától az Unitárius imaházban Elekes Zsolt lelkész és Popa Ilona előadó tanácsos a Japánba tett hivatalos útjuk tapasztalatait osztják meg. Ugyanebben az időben a Lédaházban Antal Ferenc Ildikó Magyarnak maradni Amerikában című kötetének bemutatójára kerül sor. A Collegium Baradinumban pedig Gavallér Lajos a Nagyváradon eltemetett 1848-1849-es Szabadságharcosok című kötetének bemutatójára. Ebben az esetben is várják az érdeklődőket sok szeretettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Baradinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumbaradinum.ro oldalra. Festum Baradinum. A közös pont, ami összeköt minket.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: És most vissza a zenéhez.
1: A Sláger Plusz 3. órájában is van témánk természetesen. A szúnyogokról fogunk majd beszélgetni. Hát meglepő ok derült ki, hogy miért pont bennünket csípnek szét. Érdekes egyébként a téma, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem. Most pedig jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Plusz FM-en.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

Most Legyertusz harmadik órájában is egy sokakat érintő problémával foglalkozunk. Hát itt a nyár előttünk jön a jó idő irány a vízpart, ahol estig kint vagyunk, aztán meg hát szétcsípnek bennünket a szúnyogok. Ismerős a helyzet, ugye? Egy friss összefoglaló szerint nem a vércsoport dönti el, hogy kit szeretnek a szúnyogok, hanem a testünk által kibocsátott jelek. A kutatók szerint elsősorban a kilélegzett széndioxid, a testhő, az izzadság és a természetes testszag vonza őket. Vagyis akinek magasabb az anyagcseréje, többet mozog, vagy egyszerűen úgymond érdekesebb a bőrkémiai lenyomata, azt bizony hamarabb megtalálják. A ruházat is nagyon sokat számít. A sötét színek, például a fekete és a sötétkék jobban vonzák a szúnyogokat, mert erősebben kirajzolódnak a háttér előtt. A szakértők szerint a világos ruhák, a jó szúnyogriasztó és a sport utáni gyors átöltözés sokat segíthet. A lényeg, a szúnyogok nem véletlenszerűen csípnek, kémiai és vizuális jeleket követnek, és vannak, akik egyszerűen hát vonzóbbak számukra. A fene a jó dolgukat, hát akkor érdemes nyilván ezeket megfogadni, a szakemberek tanácsait, hogy érdemes majd nyáron öltözködni. Amint hallhattuk, világos ruha, ezen kívül szükséges a jó szúnyogriasztó, és nyilvánvaló a mozgás utáni gyors átöltözés, ha ezeket megtesszük, akkor talán kevésbé fogjuk majd a szúnyogok társaságát élvezni egészen pontosan. Le a vérszívókkal, fel a jó zenékkel, már is folytatódik a Plusz FM csípésmentes jó időt, hát ezen kívül pedig tavaszt és nyarat nektek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: veszünk pontot a Sláger Plusz harmadik órájára, május 6-án szerdán itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én most egy picikét kilépek a stúdióból, és átadom a szót a mikrofont Petru Anitának, ugyanis friss információk, ropogós hírek érkeznek. A hírek után viszont én is jövök vissza, és ezzel a dallal indul a Sláger Plusz negyedik felvonása.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Atik kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 2 részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 2 részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések 1,5 hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 24 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 12 fokkal számolhatunk. A szél megélénkülhet, csapadék nem valószínű, illetve számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnap visszaesik a hőmérséklet, aztán a hétvégére várható az idő fokozatos visszamelegedése.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Tányó karbantartási munkálatok miatt május 11-én hétfőig szünetelni fog a villamos forgalom a 2-es vonalon. Az Ősi és az Aviátorilor megállók közötti szakaszon egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 perc között indul a villamos, míg hétvégén 5 óra 40 és 22 óra 20 között közlekedik. Az Aviátorilor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5 óra 30 és 22 óra 10 perc között indul a kétirányú villamos. Május 15-éig pedig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Sztrájú Krisané és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Május 6-a szerda van, ez pedig továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz 4. órája. A mikrofonnál még ebben a 60 percben is Kessérű Tomi. Várlak benneteket, készültem, továbbra is hozok nektek fontos információkat, aktualitásokat helyből. Aztán az óra második felében a macskák lesznek majd a középpontban és a fókuszban. Hát egy érdekes kutatást most kiderítette, hogy a cicák, képzeljétek el, pontosan tudják, hogy hol vannak a tárgyak. Ezzel is foglalkozunk. Én meg pontosan tudom, hogy hol vannak a slágerek és a magyar kedvencek. Hát itt nálunk a Plusz FM-en természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves pluszosok, itt a Sláger Plusz negyedik órájában ne feledjétek, hogy fiatal képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Az időszakos képzőművészeti kiállítás mintegy 50 alkotást vonultat fel, amelyek vászonra, fára, kartonra készültek, vagy videókollás formájában jelentek meg, stílusuk pedig a szimbolista, expresszionista és absztrakt művészet technikáit ötvözi. A római katolikus püspöki palota második emeleti kiállítótereiben május 23-án tehát az idei múzeumok éjszakáján is megtekinthető a hajláspont elnevezésű tárlat. A 9 képzőművész munkáin megfigyelhetjük a kolozsvári festőiskola vizuális szemléletét, amely ma nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is meghatározó. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek, mi meg hát zenélünk a folytatásban itt a Pluszon.

0: tudjátok, hogy már elindult a nagyváradi Swaminathan idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében ugye június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen is részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik. Az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett pedig úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak ugye 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak ugye az általuk támogatott ügyekért. Természetesen a közönséget is várják a lelátóra szurkolni, a belépés ingyenes. Én nagyon bízom benne, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Köszi szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez már a Sláger Plusz 4. órája szerdán, és akkor a macskák lesznek a főszerepben majdnem is olyan sokára, akik pontosan tudják, hogy hol vannak a tárgyak, még akkor is, hogyha eltesszük őket máshová. Érdekes és izgalmas a hír négylábú barátainkkal kapcsolatban, úgyhogy a macskások is mindenképpen figyeljenek. Egyébként pedig hát minden Plusz FM-esnek nagyon szép napot kívánok, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, és természetesen nem hiányozhat a téma. Macskások, figyelem, kérem szépen, négylábú kis kedvenceink lesznek a főszerepben a folytatásban. Egy friss tanulmány szerint a macskák sokkal kiszámíthatóbbak és tudatosabbak, mint azt eddig gondoltuk. Képesek például fejben követni a tárgyak helyét akkor is, amikor azok eltűnnek a szemük elől. A kutatók ezt tárgyállandóságnak nevezik, és eddig főleg csecsemőknél vizsgálták. A vizsgálatokban a cicák hang alapján is be tudják azonosítani, hogy merre van egy elrejtett tárgy, és akkor is oda néznek, ha az logikátlan helyre került. Ez azt jelzi, hogy a macskák mentális térképet használnak, és követik, hogy mihová kerül a környezetükben. A szakértők szerint ez a képesség segíti őket a vadászathoz hasonló helyzetekben, és magyarázza, hogy miért tűnnek néha hát mindent látónak. Valójában ugye hát fejbe rakják össze, hogy mi történik körülöttük. A tanulmány szerint a macskák kognitív képességei jóval fejlettebbek, mint ahogyan azt sokáig hittük. Csak hát ugye olyan rejtélyesek ők, és olyan különlegesek, hogy az ember nem is gondolná. Van olyan, amikor csak úgy bámulnak ki a fejükből, van, amikor nem lehet hozzájuk érni, hát egyéniségek kérem szépen, és egészen komolyan veszik az életet, ez 100%, úgyhogy vigyázzunk négylábú barátainkra, a cicákra is természetesen. Én meg a ti füleitekre vigyázok itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ez a hang pedig azt jelzi, hogy nekem letelt a műszak a mai napra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm május 6-án szerdán a figyelmeteket itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban természetesen. Csütörtökön ismét találkozunk a szokott időben és helyen. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, nem sokára érkeznek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Én természetesen ezzel búcsúzom. Hello mindenkinek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak ikurangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zuli és a Kartell,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon.
0: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György-Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő, majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: ez a zenevonat a Plusz FM-en.

0: Egy óra csak magyarul. Ez a Hősz FM zenevonat.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőit, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rang sorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rang sorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapúr, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Kafka.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőit, nyilatkozta a Digi 24 Hír televíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések 1,5 hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészíti ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a Fő és a György Dimá utca kereszteződésében, a sétáló övezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben, terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már 41%. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is megkérdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőit, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések 1,5 hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.